0: 我们必须得休息。那位长老说的没错，他们在沙漠里连着转了好几天，迷失了方向，始终找不到蛇头在哪里。
1: Nem tudnak kezelni a barát, nem akart szíjtsi, mint a sátánesk. Így csipagott.